0: Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács, Bráncsi Kovács.
1: Bráncsi Kovács, én Doritói. De most ezt szokály ez a Bráncsi Kovács. Doritói, de a DJ-s, diszkotéker, Zihalovic. Kolyal pozdám tó, Bráncsi Kovács, originál, csávodé. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Jose Sobrano.